de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád.